0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig meg

0: Notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolország útjasorán a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségetre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szentatya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezteli a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
0: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó

0: pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
1: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
0: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
1: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
2: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
3: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
2: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
3: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
2: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző Szeprome szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
3: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
2: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai Szeprome szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a Szeprome elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egy házi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a Szeprome tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szentatya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra.

0: A szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possala sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta minnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, a Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római Pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sok színűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta el őt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítás nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban, Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra.

0: A szerdai általános kiagatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possala sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta minnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza Az idén, június 21-én, vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nem régében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Párciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista. Ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek. Ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítás nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!